az jutas gal. Volta, volta, velki, vada, jahti, kukizet, nem égsz, arulj,